ngamia mbasi na don penzeni balusi na doni oku ayo epi na yacha vaka agba vaka andango okobro na la ima ito super no menge menge tibu katena ningbala kona ekute la iku y sentir chaleur connexion tiala na yacha kioske plastique téléchargement ambe na ke branché salon de coiffure.